akarongo mai te o imene kuki airangi. Tangi reka irongate ratio 4EBFM hivanga rumavaru topatatai.